A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Blind come the thing, them call a broken heart. This blessed love will never part. I don't know it from the start. Me tell them, say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come

0: Tudom, hogy akarod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, sütőformát hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diákmunkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit. Az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése? Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
3: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon.

0: szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye, a szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső, kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Népmese konferencia lesz Székesfehérváron. Óvodásokat és iskolásokat is vár a mobilitási hét. Versenyben hazánk legszebb erdei kerékpár útjai. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fehérvári lecsófűző vigasság miatt. A szombati programhoz kapcsolódóan több belvárosi útszakaszt és parkolót lezárnak, emellett a helyi regionális és országos autóbuszok közlekedése is módosul. Az intézkedések többek között az Icsiriget, a Dózsa-György út, a Szegfügyula utca, a Várkörút és a Mátyás-Király körút környékét érintik. A 15-ös, 16-os, 17-es, 26-os, 26-a, 33-as, 34-es, 38-as, valamint a 42-es helyi buszok közül több terelőúton halad, ezért egyes megállók kimaradnak. Számolt be róla a város oldala. A Mór, Zámoly és Lovasberény felé utazóknak szintén érdemes előre tájékozódniuk. Az idei vigasságra közel 300 csapat jelentkezett, a főzés mellett pedig egész nap kísérő programok várják a látogatókat. Országos népmese konferenciának ad otthont Székesfehérvár. Az eseményt szeptember 18-án tartják, középpontjában pedig az a kérdés áll, milyen lehetősége lehet a népmeséknek egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret kap a gondolkodásban, a tanulásban és a kommunikációban. Szó lesz arról is, hogyan őrzik és adják tovább ezek a történetek, az emberi tapasztalatokat, érzelmeket és a közösségi emlékezetet. A résztvevőket előadások és gyakorlati műhelyek várják, amelyek arra is példaként mutatnak, miként használható a mese a mindennapokban. Tájékoztat a város oldala. A programot Mesekocsma zárja a Vörös Marti Mihály könyvtárban, ahol kötetlen formában mesélhetnek egymásnak az érdeklődők. A konferencián előzetes regisztrációval lehet részt venni. Castingot hirdetett novemberi bemutatójához a Vörös Marti Színház. A Fehérvári Teátrum a Diótörő és Egér Király című musicalhez keres 16 éves kortól táncos fiúkat, akik profi mozgáskultúrával, valamint jó szimpatikészséggel rendelkeznek. Adta hírül a város oldala. A próbák október elején kezdődnek, az előadást pedig november 27-én mutatják be. Jelentkezni szeptember 22-ig lehet, a meghallgatást 6 nappal később tartják a Kozák András stúdióban. Idén is keresik hazánk.

0: Tánk legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
1: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Nem múlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
0: A fiatalokat is megmozgatják az Európai Mobilitás Héten Székesfehérváron. Az óvodásokat a Gurulj Velünk felvonulásra várják, amelyhez futóbiciklivel, kismotorral vagy rollerrel csatlakozhatnak, írja a város portálja. Ezt követően interaktív mesejáték mutatja be számukra a környezet tudatosság, valamint a földvédelmének fontosságát. Az általános és középiskolák 5.-8. évfolyamos tanulói eközben a legmobilisabb osztály címért mérhetik össze tudásukat. A közösségi közlekedés szabályai is szerepet kapnak, a résztvevők pedig különböző gurulóeszközökkel érkezhetnek. A 3 legjobban teljesítő csapat jutalmat kap. Mindkét eseményre szeptember 14-ig lehet jelentkezni. Bejárhatják a látogatók a Vasvári Pál gimnázium megújult épületeit Székesfehérváron. Vezetett túrákon mutatják meg az elkészült új szárnyat, valamint a teljesen felújított régi iskolát pénteken és vasárnap. A programot azért hirdették meg, mert sokan szeretnék közelebbről is megismerni a fejlesztés eredményét. Az egykori és jelenlegi vasvárisok, a diákok szülei, valamint a környéken élők egyaránt csatlakozhatnak. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a volt tanulók újra látogatják azokat a helyeket, amelyekhez emlékek kötik őket. A szervezők az új szárny mellett a régi, teljesen átalakított részt is bemutatják, adta hírul a város oldala. A túrák az új épülettől indulnak, és több időpont közül lehet választani. Egy-egy turnuson legfeljebb 100-an vehetnek részt, ezért előzetes regisztráció szükséges. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnökhelyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
0: Fejér vármegyében 9 alkoholos italból vettek mintát, és 1 bornál tártak fel kifogást. Ingyenesen látogatható idén a Burgundy Légi Parádé. A 31. alkalommal megrendezett eseményt szeptember 13-án tartják a 90 éves Burgundy repülőtér tiszteletére. A közönség találkozhat Besenyei Péter műrepülő világbajnokkal, valamint Vári Gyula motoros műrepülővel, emellett több különleges légijárművet is bemutatnak, tájékoztat az Önkormányzati Kommunikációs Központ. Az érdeklődők láthatják a teljesen felújított, ismét repülőképes, magyar gyártású cinke vitorlázógépet, amelyből mindössze 20 darab készült. A Magyar Honvédség gépei és helikopterei ugyancsak szerepelnek a kínálatban. Ejtőernyős produkciókkal, sétarepüléssel, szimulátorral és családi programmal is készülnek. A részvétel díjmentes, de a helyszínen regisztrációhoz kötött. Ismét több ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak a fehérváriak. Elindult a nyitott tornatermek sorozata, amely 27 helyszínen összesen 22-féle mozgásformával várja az érdeklődőket hétfőtől vasárnapig. Többek között konditorna, nyugdíjas és ovitorna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás közül lehet választani, közölte a város oldala. Folytatódik a Nordic Walking is, amelyhez 16 indulási ponton lehet csatlakozni. A gyalogláshoz nem kell előképzettség, életkortól és nemtől függetlenül bárki bekapcsolódhat, a botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futók köre két helyen egészen az év végéig várja a mozogni vágyókat. Családi piknikpartit tartanak szombaton Dínyésen. A hagyományőrző központ templomkertjében gyerekfoglalkozások, zenés torna, motoros felvonulás, tánc bemutatók, valamint koncertek várják a látogatókat, tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. A kínálatot íjászat, arcfestés, kézműves vásár, valamint közös ebéd egészíti ki. Tervezett áramszünetre kell számítani Velencén. Az EON tájékoztatása szerint szeptember 23-a és 25-e között a település egyes részein átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. Az ott élőknek érdemes előre felkészülniük a szolgáltatás kiesésére. Megkezdődött a vízórák leolvasása Martonvásáron. A Fehérvíz szakemberei két héten át hétvégén is végzik a feladatot. A gyors és zavartalan haladás érdekében arra kérik az ott élőket, hogy az aknákat tartsák könnyen megközelíthető állapotban. Tájékoztat Martonvásár közösségi oldalán. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután kellemes, 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok! Szeptember 10-dik napja van az évből, egyébként a 253-dik, még 112 nap is. Huss, el is röppent 2026. Az viszont biztos, hogy idén is a mai a Hunorok és a Nikolettek névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Jó reggelt! 6 után 10 perccel Maxim Levente vagyok. Hamarosan a CNC Music Factory dalát, a Gonna Make You Sweat-et indítom. Előtte még a Krisztálét, most pedig a Madhouse Madonna feldolgozása indítja az órát. Like a Prayer!
3: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 10-e van, és így negyed hét környékén egy nagyon fontos világnapra szeretném felhívni a figyelmet. Ma van ugyanis az öngyilkosság megelőzés világnapja. A nap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a krízis helyzetek felismerhetők és a tragédiák megelőzhetők. Ha bárki úgy érzi, lelki segélyre van szüksége, vagy valakinek a környezetében, a nap 24 órájában ingyenesen és anonim módon hívható a 116-123-as lelki elsősegély telefonszám. Jó reggelt, ha a dugó baleset van, a mi hívható SMS és Viber számunk 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a front miatt felhősebb, de néha napsütéses nap elé nézünk. 21-29 fok között lesz a maximum, az Alföldön lesz melegebb, nyugaton hűvösebb, és még egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Részletek és a folytatás mindjárt, rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Segi folytatja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Közlekedési változásokat hoz a szombati lecsófőző vigasság. Lezárultak a nyári élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. Benépesül a Dinnyési templom kert. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fehérvári lecsófőző vigasság miatt. A szombati programhoz kapcsolódóan több belvárosi útszakaszt és parkolót lezárnak, emellett a helyi regionális és országos autóbuszok közlekedése is módosul. Az intézkedések többek között az Icsi-liget, a Dózsa-György út, a Szegfügyula utca, a Várkör út és a Mátyás-Király körút környékét érintik. A 15-ös, 16-os, 17-es, 26-os, 26-a, 33-as, 34-es, 38-as, valamint a 42-es helyi buszok közül több terelő úton halad, ezért egyes megállók kimaradnak. Számolt be róla a város oldala. Az idei vigasságra közel 300 csapat jelentkezett, a főzés mellett pedig egész nap kísérő programok várják a látogatókat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnökhelyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Fejér vármegyében 9 alkoholos italból vettek mintát, és 1 bornál tártak fel kifogást. Családi piknikpartit tartanak szombaton Dinnyésen. A hagyományőrző központ templomkertjében gyerekfoglalkozások, zenés torna, motoros felvonulás, táncbemutatók, valamint koncertek várják a látogatókat, tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. A kínálatot íjászat, arcfestés, kézműves vásár, valamint közös ebéd egészíti ki. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután kellemes, 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt van az ősz, itt van újra. A hidegfront miatt napos, gomoly felhős időnk lesz, még előfordulhat zápor, zivatar. 21-29 fokot mérhetünk. Keleten és az Alföldön lesz melegebb, nyugaton hűvösebb a mai nap. Holnap aztán a front hullámot vett fölöttünk, és emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok várhatóak, a maximum majd. Még jobban visszaesik, 16-23 fok közé és sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok is kialakulhatnak. Szebb húrokat fendít a folytatásban Krisztina Aguilera, sőt, gyönyörűeket. Jön a Beautiful a Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A pillanat, amikor a két tenyerem összeér, volt, de már el is múlt. Minden és mindenki változik.

0: Szigetelőrendszer. Szigetei Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelőrendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
1: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
2: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
6: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
7: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete-Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete-Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
6: Best FM, a legjobb zenék.
8: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Megnyitja kapuit a megújult Vasvári Gimnázium. Táncosokat keres a Vörös Marti Színház. Versenyben Magyarország legszebb erdei kerékpár útjai. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Bejárhatják a látogatók a Vasvári Pál Gimnázium megújult épületeit Székesfehérváron. Vezetett túrákon mutatják meg az elkészült új szárnyat, valamint a teljesen felújított régi iskolát pénteken és vasárnap. A programot azért hirdették meg, mert sokan szeretnék közelebbről is megismerni a fejlesztés eredményét. Az egykori és jelenlegi vasvárisok, a diákok szülei, valamint a környéken élők egyaránt csatlakozhatnak. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a volt tanulók újra látogatják azokat a helyeket, amelyekhez emlékek kötik őket. A szervezők az új szárny mellett a régi, teljesen átalakított részt is bemutatják, adta hírul a város oldala. A túrák az új épülettől indulnak, és több időpont közül lehet választani. Egy-egy turnuson legfeljebb 100-an vehetnek részt, ezért előzetes regisztráció szükséges. Castingot hirdetett novemberi bemutatójához a Vörös Marti Színház. A Fehérvári Teátrum a Diótörő és Egér Király című musicalhez keres 16 éves kortól táncos fiúkat, akik profi mozgáskultúrával, valamint jó színpadi készséggel rendelkeznek. Adta hírul a város oldala. A próbák október elején kezdődnek, az előadást pedig november 27-én mutatják be. Jelentkezni szeptember 22-ig lehet, a meghallgatást 6 nappal később tartják a Kozák András stúdióban. Idén is keresik hazánk legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ

0: ki. A végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
1: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Nem múlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
0: Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután kellemes, 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 10. napján. Csütörtök van, sok boldogságot, hunorok, nikolettek, szülinaposok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Hamarosan a holland Alice DJ formáció Better Off Alone című dalával tekerjük vissza az időkerekét. Mindenek előtt viszont Kelly-szel szól már is a Trick Me. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok.
2: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, és 1989-ben ezen a napon Horn Gyula külügyminiszter az MTV a Hét című műsorában bejelentette a magyar kormány döntését, mely szerint 24 órakor megnyitják a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhatnak minden olyan államba, amely hajlandó számukra a be- vagy átutazást engedélyezni. Erre a pillanatra én konkrétan emlékszem. Azóta sokat változott a világ, mert hogy folyamatos változásban van, és nem csak a világ, hanem benne mi, emberek is. Everybody's changing, a Kindalával megyünk tovább a Besten.

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék. Itt az ősz, holnap aztán még ősziesebb és borongósabb arcát mutatja majd az időjárás. Hullámot vett felettünk a front, ezt olvastam valahol. Holnap, ma még azért napos gomoly felhős idő 21-29 fokkal, holnap már csak 16-23 fok valószínű. Részletekkel jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, 7:30 lesz. A hírek után még egy picit repetázunk a nyárból, a C-block jön és a Summer Time. Jó reggelt!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Népmese konferencia lesz Székesfehérváron. Óvodásokat és iskolásokat is vár a mobilitási hét. Kétnapos média és internetkonferencia kezdődik. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Országos népmese konferenciának ad otthont Székesfehérvár. Az eseményt szeptember 18-án tartják, középpontjában pedig az a kérdés áll, milyen lehetősége lehet a népmeséknek egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret kap a gondolkodásban, a tanulásban és a kommunikációban. Szó lesz arról is, hogyan őrzik és adják tovább ezek a történetek, az emberi tapasztalatokat, érzelmeket és a közösségi emlékezetet. A résztvevőket előadások és gyakorlati műhelyek várják, amelyek arra is példaként mutatnak, miként használható a mese a mindennapokban, tájékoztat a város oldala. A fiatalokat is megmozgatják az Európai Mobilitás Héten Székesfehérváron. Az óvodásokat a Gurulj velünk felvonulásra várják, amelyhez futóbiciklivel, kismotorral vagy rollerrel csatlakozhatnak, írja a város portálja. Ezt követően interaktív mesejáték mutatja be számukra a környezet tudatosság, valamint a földvédelmének fontosságát. Az általános és középiskolák 5.-8. évfolyamos tanulói eközben a legmobilisabb osztály címért mérhetik össze tudásukat. A közösségi közlekedés szabályai is szerepet kapnak, a résztvevők pedig különböző gurulóeszközökkel érkezhetnek. Mindkét eseményre szeptember 14-ig lehet jelentkezni. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, valamint az internetes visszaélések új formáiról is. Mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
2: Én szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában, ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
1: Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután kellemes, 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, csütörtök, Nicolette Hunor napja. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 1933-ban ezen a napon született Karl Lagerfeld, német divattervező, a Fendi, majd a Chanel kreatív tervezője és természetesen a róla elnevezett márka megalkotója. 1950-ben a mai napon született Joe Perry, Grammy-díjas amerikai gitáros zeneszerző, az Aerosmith alapító tagja. 1958. szeptember 10 megszületett Chris Columbus, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró, többek között a Reszkessetek betörők 1-2 megalkotója. 1960-ban ezen a napon született Colin Firth, Oscar-díjas angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Büszkeség és balítélet, az Angol beteg vagy a Szerelmes Shakespeare. 1968-ban ezen a napon született Guy Ritchie, angol rendező, producer, forgatókönyvíró. Olyan mozikat köszönhetünk neki, mint a Ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső, a Bluff vagy az Úriemberek sorozat, melynek kijött a második évada. És 1957-ben szintén a mai napon született Siobhan Fahey, a Bananarama és a Shakespeare Sisters tagja. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két kedv csináló közülük, előtte egy gyors közlekedési info. Az 57-es főúton Bolyk közelében három autó ütközött. A főutat teljes szélességében lezárták a forgalmat, megállították. Jó utat óvatosan. Mindjárt 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán a következő fél órában hallgatunk egy kis Avril Lavigne-t. És zenél a 4-es street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom. Hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne. 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj

0: Autó.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
1: Ne fűzd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
2: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 408 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
3: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
4: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
5: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
4: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Közlekedési változásokat hoz a szombati lecsófőző vigasság. Lezárultak a nyári élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. Benépesül a Dinnyési templom kert. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fehérvári lecsófőző vigasság miatt. A szombati programhoz kapcsolódóan több belvárosi útszakaszt és parkolót lezárnak, emellett a helyi, regionális és országos autóbuszok közlekedése is módosul. Az intézkedések többek között az Icsi-liget, a Dózsa-György út, a Szegfügyula utca, Várkörút és a Mátyás-Király körút környékét érintik. A 15-ös, 16-os, 17-es, 26-os, 26-a, 33-as, 34-es, 38-as, valamint a 42-es helyi buszok közül több terelőúton halad, ezért egyes megállók kimaradnak. Számolt be róla a város oldala. Az idei vigasságra közel 300 csapat jelentkezett, a főzés mellett pedig egész nap kísérő programok várják a látogatókat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnökhelyettesét kérdeztük.
7: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
6: Fehérvár megyében 9 alkoholos italból vettek mintát, és 1 bornál tártak fel kifogást. Családi piknikpartit tartanak szombaton Dinnyésen. A hagyományőrző központ templomkertjében gyerekfoglalkozások, zenés torna, motoros felvonulás, táncbemutatók, valamint koncertek várják a látogatókat, tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. A kínálatot íjászat, arcfestés, kézműves vásár, valamint közös ebéd egészíti ki. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután

0: Kellemes 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 10-én ezen az őszi csütörtök reggelen 5 perccel 8 után. Szép napot, jó utat, jó sulit, jó munkát kívánok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Backstreet Boys, egy kicsit később Ákos és a Black Machine is jön. Most pedig Nelly Furtado, Timbalanddel, Max M. Levente vagyok. Ez a
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyiknél. Munkavégzés miatt 2-3 kilométeres torlódásra tessék készülni, illetve baleset miatt teljesen lezárták az 57-es főutat Bói közelében. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset lenne, hívható SMS Fiber számunk 0620-55-55-155. A csütörtök reggel a kanadai April Lavigne-nyal megy tovább a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, bármelyik gyerek röpködne a boldogságtól, hogyha a kertjük végében egy egész vidámpark lenne. Paris Jackson most elárulta, hogy milyen volt Neverlanden felnőni. A birtokon tényleg volt minden, ami egy gyerek számára mesébe illő. Vidámparki játékok, óriás kerék, mozi, állatok és hatalmas terület. Paris viszont elmondta, hogy testvéreivel, Prince-el és Biggie-vel csak akkor élvezhették ezeket, ha előtte elkészült a házi feladat és elvégezték a rájuk bízott munkát. A papára pedig majd a Remember the Time-mal emlékezünk, no is a 90-es és 2000-es évekre itt a Best FM, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Megnyitja kapuit a megújult Vasvári gimnázium. Táncosokat keres a Vörös Marti Színház. Versenyben Magyarország legszebb erdei kerékpár útjai. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Bejárhatják a látogatók a Vasvári Pál gimnázium megújult épületeit Székesfehérváron. Vezetett túrákon mutatják meg az elkészült új szárnyat, valamint a teljesen felújított régi iskolát pénteken és vasárnap. A programot azért hirdették meg, mert sokan szeretnék közelebbről is megismerni a fejlesztés eredményét. Az egykori és jelenlegi vasvárisok, a diákok szülei, valamint a környéken élők egyaránt csatlakozhatnak. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a volt tanulók újra látogatják azokat a helyeket, amelyekhez emlékek kötik őket. A szervezők az új szárny mellett a régi, teljesen átalakított részt is bemutatják, adta hírül a város oldala. A túrák az új épülettől indulnak, és több időpont közül lehet választani. Egy-egy turnuson legfeljebb 100-an vehetnek részt, ezért előzetes regisztráció szükséges. Castingot hirdetett novemberi bemutatójához a Vörös Marti Színház. A Fehérvári Teátrum a Diótörő és Egér Király című musicalhez keres 16 éves kortól táncos fiúkat, akik profi mozgáskultúrával, valamint jó színpadikészséggel rendelkeznek. Adta hírül a város oldala. A próbák október elején kezdődnek, az előadást pedig november 27-én mutatják be. Jelentkezni szeptember 22-ig lehet, a meghallgatást 6 nappal később tartják a Kozák András stúdióban. Idén is keresik hazánk legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután kellemes, 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Véget ért a szeptemberi kánikula, ma 25 fok körül alakul a maximum a legtöbb helyen. Az Alföldön, délkeleten még lehet ennél melegebb. Napos, gomoly felhős idő, enyhe széllel. Holnap újabb hulláma ér ide a frontnak, záporokkal, zivatarokkal, még több felhővel, és még hűvösebbel. A fővárosban például 20 fok sem lesz, csak 18. De az eső már ott, ahol esett ugye tegnap, mindenképpen jól jött már nagyon. Aesop Bass, Life is a Flower, a legjobb zenék között itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azoknak, akik hajlamosak túlaggódni a dolgokat, jön egy kis bíztatás a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright, és énekel nekünk Zséda is.

0: hallható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, Székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj, elérhetőd.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Népmese konferencia lesz Székesfehérváron. Óvodásokat és iskolásokat is vár a mobilitási hét. Kétnapos média és internet konferencia kezdődik. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Országos népmese konferenciának ad otthont Székesfehérvár. Az eseményt szeptember 18-án tartják, középpontjában pedig az a kérdés áll, milyen lehetősége lehet a népmeséknek egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret kap a gondolkodásban, a tanulásban és a kommunikációban. Szó lesz arról is, hogyan őrzik és adják tovább ezek a történetek, az emberi tapasztalatokat, érzelmeket és a közösségi emlékezetet. A résztvevőket előadások és gyakorlati műhelyek várják, amelyek arra is példaként mutatnak, miként használható a mese a mindennapokban. Tájékoztat a város oldala. A fiatalokat is megmozgatják az Európai Mobilitás Héten Székesfehérváron. Az óvodásokat a Gurulj Velünk felvonulásra várják, amelyhez futóbiciklivel, kismotorral vagy rollerrel csatlakozhatnak, írja a város portálja. Ezt követően interaktív mesejáték mutatja be számukra a környezet tudatosság, valamint a földvédelmének fontosságát. Az általános és középiskolák 5.-8. évfolyamos tanulói eközben a legmobilisabb osztály címért mérhetik össze tudásukat. A vetélkedők a közösségi közlekedés szabályai is szerepet kapnak, a résztvevők pedig különböző gurulóeszközökkel érkezhetnek. Mindkét eseményre szeptember 14-éig lehet jelentkezni. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, valamint az internetes visszaélések új formáiról is. Mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
3: Én szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
2: Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután kellemes, 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy olyan évből, amikor Amerikában Eminem, The Real Slim Shady és Britney Upside Edith a Gang-je tarolt, Európában pedig megjelent az ATB Let You Go című slágeren. A melyik évről van szó? 3, 2, 1.

0: Quest FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók egy Pécs környékéről. Baleset történt korábban az 57-es főúton Bói közelében. Három autó ütközött teljes útzárban. Lassabb a haladás, hosszabb a menetidő az M7-esen a Balaton felé, ahol Martonvásár és Kápolnásnyék között a szalagkorlátot javítják. Egy sávot lezártak, 4 kilométeres a dugó. Jó utat, minden rendben lesz, Everything's Gonna Be Alright címmel. A Sweetbox slágere folytatja a csütörtök reggelt. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék a libanoni kanadai énekes dalszerzővel, producerrel Karl Abou Samával, vagyis Karl Wolffal megyünk tovább, aki karrierjét producerként és dalszerzőként kezdte, szóló karrierje pedig 2001-ben indult. Első szólóalbuma Face Behind the Face címmel 2006-ban jelent meg, nemzetközi hírnevet pedig a most érkező 2008-as Totóféle Afrika feldolgozással szerzett, ami hatalmas sláger lett, és még MTV Európai Zenei Díjat is nyert vele.

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 10-én megérkezett az ősz a hidegfronttal. Felfrissült a levegő, véget ért a szeptemberi kánikula. A maximum ma 25 fok körül alakul, enyhe szél, néha napsütés, néha felhők, csapadék aztán estétől újból jöhet, mert hogy holnap egy második hulláma ér ide a frontnak, még több esővel, még több felhővel és még hűvösebbel. A maximum már csak alig 20 fok körül lesz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindenek előtt egy friss közlekedési infó. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé vezető oldalon 60 és Bag között. Egy sáv járható, 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön majd a Jamiroquai. És a tankcsapda is.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Közlekedési változásokat hoz a szombati lecsó főző vigasság. Lezárultak a nyári élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. Benépesül a dinnyési templomkert. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fehérvári lecsófőző vigasság miatt. A szombati programhoz kapcsolódóan több belvárosi útszakaszt és parkolót lezárnak, emellett a helyi, regionális és országos autóbuszok közlekedése is módosul. Az intézkedések többek között az Icsi-liget, a Dózsa-György út, a Szegfügyula utca, a Várkör út és a Mátyás-Király körút környékét érintik. A 15-ös, 16-os, 17-es, 26-os, 26-a, 33-as, 34-es, 38-as, valamint a 42-es helyi buszok közül több terelőúton halad, ezért egyes megállók kimaradnak. Számolt be róla a város oldala. Az idei vigasságra közel 300 csapat jelentkezett, a főzés mellett pedig egész nap kísérő programok várják a látogatókat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnökhelyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és étkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Fehérvár megyében 9 alkoholos italból vettek mintát, és 1 bornál tártak fel kifogást. Családi piknikpartit tartanak szombaton Dinnyésen. A hagyományőrző központ templomkertjében gyerekfoglalkozások, zenés torna, motoros felvonulás, táncbemutatók, valamint koncertek várják a látogatókat, tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. A kínálatot íjászat, arcfestés, kézműves vásár, valamint közös ebéd egészíti ki. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután kellemes, 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megérkezett az ősz, szeptember 10-én, de ne adjuk fel, 264 nap is újból itt a nyár. Remélhetőleg élvezhetőbb, normálisabb, nem annyira szélsőséges hőkupolákkal tűzdelt, mint az idei volt. Ne add fel!

FM a legjobb zenék. Jön a Rév királynője, legalábbis ezt a becenevet kapta Rosalla, miután több mint 30 országban került be a top 10-be, 1991-es debütáló slágere az Everybody's Free. Everybody.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM, a legjobb zenék a legfrissebbek autópályáinkról. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé 60 és Bag között. 4-5 kilométeres most a torlódása miatt. Az M6-oson Budapest felé a Szentgyörgyi pihenő után egy kamion a terelésbe hajtott, a 119-es kilométernél a külső sávot zárták le. És lassabb egy szakaszon az M7-es is a Balaton irányába, Velence térségében munkavégzés miatt. Jó utat, a dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De fura, hogy már a múlt, a Fekszünk a strandon című Bagosi Brothers Company dalról jut eszembe a nyár, így szeptember 10-én, amikor idén először igazán őszies az időjárás. Holnap pedig néhol még 20 fok sem lesz, részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd a Red Hot Chili Peppers-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. 80 hektárnyi terület égett le a Hortobágyon. Napsütésre is van ma esély. Esni kevés helyen fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. Gyakran volt például piszkos a konyha, rosszul tárolták az élelmiszereket, vagy nem tudták igazolni, honnan származtak. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta el rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld Szabadsághídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, és az állapotuk megengedő, hogy velünk kerékpározzanak. Szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról. A rendőrség és a polgárőrség védelme alatt fogunk kerékpározni.
1: Bevásárlóközpontot is dróncsapás ért hajnalban Észak-Ukrajnában. Az orosz támadásban 2 meghaltak, 14 ember, köztük 3 gyerek megsérült. Egy másik megyében lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Az 5 sérültből itt 2 kerültek kórházba. Tombolt a tűz éjszaka a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén még kedden gyulladt ki a Nádascserji és Bokrosbozótos terület. Úgy tűnt, a tüzet tegnap sikerült megfékezni, de a szél ismét felszította a lángokat. A katasztrófa védelem egységei kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten, keleten ennél melegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan legendáktól a délelőtt utolsó órájában, mint George Michael, vagy Ricky Martin és Christina Aguilera, akik ráadásul együtt duetteznek majd, Nobody Wants to be Lonely, az órát a brit Cosin indítja, szól már is a Catch. 6 perc elmúlt 11, hello, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

ezt van a legjobb zenék. 1993-ban utazunk méghozzá egy csomó hölgy társaságában. Jön az Envog és a Salt and Pepper közöse a What a Man, Csajok a csúcson, majdnem a Billboard 100-as listájának harmadik helyig jutott annó a dal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön Kecskemét térségében. A kiépített sávelhúzásos terelés előtt a 73-as kilométernél több kilométeres torlódásra kell számítani mindkét oldalon. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyék térségében. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, a munka mögött 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Én kérek elnézést, ja nem, Tiziano Ferro, perdono, azaz elnézést, bocsánat, pardon. A bocsánat kérést viszont már Majoros Ritának kell elfogadnia. Jó étvágyat kívánok, gyors csere a hírek alatt a stúdióban, aztán megy tovább a zenefolyam a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Maxim Levente vagyok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: majd a szakképzésről szóló törvény módosításáról és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV, az eddigi KOBAK portál, mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét, itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt tudják kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
1: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
0: Meghalt az a motoros, akire este fadölt Kiskunfélegyháza határában. A járművezetőjét a mentők még a tűzoltók megérkezése előtt ápolni kezdték. A 16 év körüli fiatal azonban olyan súlyosan megsérült, hogy hiába próbálták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette, közölte az Országos Mentőszolgálat. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhők majd szakadoznak, kicsit a nap is előbújhat, de itt-ott azért nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, eső zápor, zivatar egyre több felé alakul majd ki. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Hétvégén aztán vékonyodik a felhőtakaró, kisüthet a nap, hajnalonta 9-16, délután 19-25 fokot mérhetünk odakint.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elmúlt dél is, ezen a csütörtökön is, úgyhogy szép délutánt és kellemes napot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában velem tölthetik az idejüket, én hozom a legjobb zenéket, úgyhogy vágjunk is bele. Itt lesz mindjárt Press Michel és Mája és a Ghetto Superstar, de csak Tiziano Ferro Perdónója után. Legyen szép a napjuk!
2: Best FM!

Legjobb zenék, szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát ezen a szinte őszies, vagy kicsit őszies csütörtöki délutánon. Tegnap még nyár volt, 30x fok, aztán éjszaka jött egy kis vihar, egy kis eső, aztán most hirtelen ősz lett, vagy legalábbis eléggé őszies az idő. Lassacskán jöhetnek majd a bekuckózó sütőtök, sütős esték, így egyik napról a másikra. Holnap pedig esőre is kell számítani, de természetesen jövök majd én is részletekkel. Előtte pedig hangolódjunk vissza egy kicsit így az ebédidő végéhez közeledve, vissza a munkához. Mondjuk ne jóval érkezik a So Sick, de itt lesz majd a Depeche Mode is. Én egész délután hozom a mindenféle friss közlekedési információkat, bedobom a napkérdését is, úgyhogy tartsanak velem. Press Michel és Mája pedig folytatja a délután Ghetto Superstar a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is itt vagyok, és a rendelkezésükre állok. Amint kapok valamilyen útinfót, már adom is. Cserébe csak annyit kérek, hogyha járnak az ország útjain, és önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel, vagy írjanak üzenetet. A számunk 0620 55 55 155-ös. Az M1-es autópályán ma is úgy tűnik szokásos a helyzet. Budapest felé a 70-es és a 20-as kilométerek közötti szakaszon terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Kecskemét térségében pedig kiépített sávelhúzásos terelés előtt a 73-as kilométernél kell lassulásra, torlódásra számítani. Itt is elég erős a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer, várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, hogy Laciéknál ma nagyon különleges ebéd van, mert hogy születésnapost ünnepelnek a munkahelyén, egy pici irodában dolgozik, és ilyenkor mindenkinek megszokták ünnepelni a születésnapját, az egyik kollégájának pedig pont ma van a szülinapja, méghozzá egy kerek szám, azt nem írta, hogy mi, de ez nem is tartozik ránk, én nagyon boldog születésnapot kívánok, és azt mondta, hogy ők most így elhúzzák az ebédet legalább 2 óráig, de az is lehet, hogy még tovább tart az ünneplés. Úgyhogy ilyen szép csütörtököt kíván mindenkinek. Hát én pedig nektek jó ünneplést, és akkor a következő órában érkezzen egy jó kis Michael Jackson dal nektek. Jön a You Rock My World. És itt lesz még egy kis nyár

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek vezetői. Rekordot döntött az idei nyár Nyugat-Európában. Itthon lehűlés kezdődött, esők is jöhetnek.

0: politikusok közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki diákok, tanárok, iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5-éig várják. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Bundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
1: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
0: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten-keleten ennél melegebb is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra után is mindenkinek, pontosan 5 perccel járunk egy óra után. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy ebben az órában is velem tartanak. Hamarosan bedobom a napkérdését, de előtte még itt lesz a Linkin Park és az Indian, egy jó kis klasszikus a zenekartól. Shakirával pedig lassúzunk most egy kicsit, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Meg is osztom a nap kérdését. Ki mit csinál, ha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ez a kérdés. Azt hiszem, minden benne van és végtelenül egyszerű. 0-20-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Már többen is írtak ezzel kapcsolatban az utóbbi napokban a hallgatóink közül, akár kisebb-nagyobb munkahelyi konfliktusokról, úgyhogy gondoltam, hogy most behozom ezt ide a nap kérdésének. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a válaszokra és a tapasztalatokra is. Valaki megtartja a három lépés távolságot, vagy valaki már rögtön az első konfliktusnál leül és beszél a másikkal, és aztán szigorúan a munkához tartják magukat? Tényleg érdekelnek a tapasztalatok, jöhetnek a válaszok Facebookon és Instagramon is, mindenhol ott vagyunk. Itt pedig a Faithless és az Insomnia, aztán Michael Jackson és a You Rock My World a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék. Nórától jött egy olyan üzenet Budapestről, hogy a Könyves-Kálmán körúton baleset történt a Kőbányai úti kereszteződés előtt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig még mindig hasonló a helyzet a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon, terelésben, illetve a terelés előtt is lassulás van, torlódás is. Az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán pedig átépítik a terelésre, miatt a 77-es kilométer környékén mindkét irányban torlódik a forgalom. Röszke irányában 4-5 kilométeres most az araszoló kocsisor, a másik irányban is legalább 3 kilométeres a lassulás. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek van jobb ötlete kerülőútról, tudnak, mindenképpen jelentkezzenek vele. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A napkérdésem az, hogy ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával, hogyan kezeli a munkai konfliktusokat, és azt írja Laci, nálunk a főnök a probléma, vele mit csináljak? Hát erre sajnos nincsen túl jó tanácsom, de ha valakinek van, nyugodtan írja meg Lacinak a 0-20-55-55-155-re, igyekszem továbbítani neki. Na, hogy a következő órában is az isteni zenéket, jó majd Sherry, akkor... Itt lesz a jetlag is.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból nyáron a fogyasztóvédők, egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Holnap felhőkre, esőre is készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó

0: elnökét kérdeztük.
1: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
0: 9 új bemutatóval indul a Dériné program új évada. A szezonban több mint 4500 előadást, témanapot, kulturális eseményt tartanak. A Dériné társulat 140 előadással készül. A 7. évadot majd a Dériné Fesztivál zárja jövő júliusban Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben. Erősen vagy közepesen felhős lehet az idő, bár néhol előbújhat a nap. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén viszont kitartóbbak a felhők, eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul, keleten, délkeleten lehet a legmelegebb. Holnap is felhős időre van kilátás, talán délkeleten számíthatnak több napsütésre, sokfelé jöhet eső, zápor, zivatar is. Odakint általában 18-25 fokot mérhetünk, de keleten valószínűleg megint melegebb lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 4 perccel, mert tovább a jó hangulat, és ez a jó kis csütörtök délután. Én Majoros Rita vagyok, jöhet egy kis Bahamán, itt lesz a Who Let the Dogs Out, hát mi más, de jön majd Brian Adams is, és Arthur Dodger, Romina Johnsonnal a Move Into Faster, és Eli Cole pedig már indítja is az órát. Jön a Fight for This Love, szép napot!
2: Best

Best FM a legjobb zenék. Ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt hiszem, ez egy olyan probléma, amivel az életünk során szinte mindannyian egyszer-egyszer azért találkozunk. Kata azt írja, én ilyenkor próbálom minimalizálni a kontaktot, nem kell mindenkivel barátoknak lennünk. Elég, ha normálisan együtt tudunk dolgozni. Peti azt írja, megpróbálom kideríteni, mi baja velem, lehet, hogy csak félreértés van a háttérben. Ha meg nem, akkor marad a kötelező udvariasság. Egyébként ezt írták a legtöbben, ezt az ilyen három lépés távolságot. Igazából maradjunk a munkakapcsolatnál, a normális munkakapcsolatnál, talán jobb, hogyha erre törekszünk. Évi is írt, én biztosan nem vinném haza a munkahelyi feszültséget, munkaidő végén a fejben el is köszönök tőle. Én általában így szoktam, vagy legalábbis erre törekszem. Jól hangzik, csak talán ez szerintem nem mindig ennyire egyszerű. 0620 55 55 155, vagy legalábbis nekem. Szóval ide írjanak, hogyha más véleményen vannak, vagy ha ugyanezen a véleményen vannak, akkor is, vagy önöknek mi a tapasztalata, mit tesznek, hogyha valaki a kollégák közül nem jönnek ki. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis 90-es évek, hiszen Bryan Adams érkezik, méghozzá Chicane remixében a Cloud Number 9 című slágerével, ami akkor egy nagyon ütős dal volt, de talán ez a Chicane remix még ütősebb lett, vagy még népszerűbb lett. Egy kis 90-es évek végi dance pop és egy kis Bryan Adams. Cloud Number 9, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, továbbra is jó utat kívánok minden úton lévőnek, meg is jöttem a legfrissebb információkkal. Azt kaptam, hogy az M5-ösön továbbra is Kecskemét elkerülő szakaszán átépítik a terelést, úgyhogy emiatt kell egy kis fennakadásra számítani, méghozzá 77-es kilométer környékén mindkét irányban. Röszke felé jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres az araszoró kocsisor, másik irányban 3 kilométeres. Az M1-es pedig továbbra is elesett Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon, a terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra, torlódásra kell számítani. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az útinfók. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
3: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
2: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan!
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
6: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 104-108 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
0: Reklámot hallottak.
7: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Megnyitja kapuit a megújult Vasvári gimnázium. Táncosokat keres a Vörös Marti Színház. Versenyben Magyarország legszebb erdei kerékpárútjai. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Bejárhatják a látogatók a Vasvári Pál gimnázium megújult épületeit Székesfehérváron. Vezetett túrákon mutatják meg az elkészült új szárnyat, valamint a teljesen felújított régi iskolát pénteken és vasárnap. A programot azért hirdették meg, mert sokan szeretnék közelebbről is megismerni a fejlesztés eredményét. Az egykori és jelenlegi vasvárisok, a diákok szülei, valamint a környéken élők egyaránt csatlakozhatnak. Az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy a volt tanulók újra látogassák azokat a helyeket, amelyekhez emlékek kötik őket. A szervezők az új szárny mellett a régi, teljesen átalakított részt is bemutatják, adta hírul a város oldala. A túrák az új épülettől indulnak, és több időpont közül lehet választani. Egy-egy turnuson legfeljebb 100-an vehetnek részt, ezért előzetes regisztráció szükséges. Castingot hirdetett novemberi bemutatójához a Vörös Marti Színház. A Fehérvári Teátrum a Diótörő és Egér Király című musicalhez keres 16 éves kortól táncos fiúkat, akik profi mozgáskultúrával, valamint jó színpadi készséggel rendelkeznek. Adta hírul a város oldala. A próbák október elején kezdődnek, az előadást pedig november 27-én mutatják be. Jelentkezni szeptember 22-ig lehet, a meghallgatást 6 nappal később tartják a Kozák András stúdióban. Idén is keresik hazánk legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
9: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
8: Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután kellemes, 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Nagyon vidám, kellemes csütörtök délután kívánok Önnek itt szeptember 10-én, amikor is a mikrofonnál már Nagy Detti a folytatásban, de életünk legjobb zenével, amik 0-24-ben itt vannak velünk, megállás nélkül a lehető legkevesebb beszéddel, úgyhogy pörög majd Sophie B. Hawkins slágere a Right Beside You, ez már tuti, az órát pedig Morcsiba kezdi már is.
7: 101.8 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change.

0: képlet.
1: Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben sok szeretettel várják holnap azokat, akik érdeklődnek az építőipar iránt. Ugyanis a Jáki Technikumot otthont az idei Alba Jáki Expónak, ahol az építőipari kiállítás és a szakmai bemutatók mellett találkozhatnak egymással a vállalkozók, a kivitelezők, a szakmai szervezetek és a diákok is. A cél, hogy összehozza az építőipar szereplőit, tapasztalatokat cserélhessenek és új kapcsolatokat építsenek. Az iskola udvarán, a tornapályán, a tornateremben és a kultúrteremben is lesznek előadások. Az expóra a belépés díjtalan, sok szeretettel várják tehát az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulata iránt érdeklődnek, mert hogy ezen időszak bestjeit pörgetjük önnek, és játsszuk Snow 24-ben megállás nélkül.

0: 98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol karamellel jártunk a zeniten túl az elmúlt percekben. Az autósok pedig már túl vannak azon a felújításon, ami egy picit megnehezítette a közlekedést Székesfehérváron. Tegnap ugyanis átadták a forgalomnak a Nagyszombati út, Zsolnai utca és az Aranybula sétány közötti szakaszát. Bár ez még nem jelenti azt, hogy véget ért volna a teljes felújítás, de most már biztosított lesz a két irányú forgalom. Időszakosan kell csak félpályás korlátozásokra számítani, mindenkitől azt kérik, hogy kiemelt körültekintéssel közlekedjen. Mától pedig már a 24-es buszok is visszatértek az eredeti menetrendjükhöz, újra a Zsurló utcai végállomásig közlekednek. Vezessen óvatosan és közlekedjen körültekintően, hiszen mindenkit hazavárnak. Hogyha pedig van útinfója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor arra kérem, hogy ezt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

0: 90-es és 2000-es
1: évek Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol örülhetnek az ovisok, méghozzá az Árpád úti óvoda vízivárosi tagóvodájának ovisai, hiszen megkezdődik az intézmény teljes körű felújítása. Most már üresen állnak a kis szobák az oviban, üres az épület, az idejáró kisgyerekek a környék óvodáiban találtak ideiglenes befogadó otthonra, de nem kell szomorkodni, nem lesz ez így sokáig, hiszen várhatóan jövő nyárra már el is készül az épület teljes felújítása. A tetőtől a homlokzaton át az energetikáig minden megújul az épületben. Persze egy átépítés kicsit nagyobb hanghatással is járhat, ezért a környéken élők türelmét kérik a felújítás idejére, de ez szükséges ahhoz, hogy biztonságosabb és akadálymentesebb legyen az óvoda környezete. Megújul a homlokzat és a tető, korszerűsítik a hő- és vízszigetelést, valamint az épület gépészeti és villamos rendszerét is, de a külső térburkolatok és a közmű szakaszok is megújulnak majd. Hogy mik a pontos tervek? Arról a város weboldalán talál részletes infókat. Arról pedig, hogy nekünk mi a tervünk, arról Kristály tisztán tájékozódhat, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, hiszen meggyőződhet róla, hogy csak és kizárólag a 90-es, 2000-es évek bestjeit pörgetjük önnek, így a folytatásban George Michael slágerét, igen, már is az Outside, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a kis világ. Valahol be-

0: Az órát pedig a Caesar Sisters kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
4: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
3: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
6: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
7: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
8: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével!
9: Őszindító akció a Sarkadi kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
11: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
12: Népmese konferencia lesz Székesfehérváron. Óvodásokat és iskolásokat is vár a mobilitási hét. Kétnapos média és internet konferencia kezdődik. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Országos népmese konferenciának ad otthont Székesfehérvár. Az eseményt szeptember 18-án tartják, középpontjában pedig az a kérdéssel, milyen lehetősége lehet a népmeséknek egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret kap a gondolkodásban, a tanulásban és a kommunikációban. Szó lesz arról is, hogyan őrzik és adják tovább ezek a történetek, az emberi tapasztalatokat, érzelmeket és a közösségi emlékezetet. A résztvevőket előadások és gyakorlati műhelyek várják, amelyek arra is példaként mutatnak, miként használható a mese a mindennapokban. Tájékoztat a város oldala. A fiatalokat is megmozgatják az Európai Mobilitás Héten Székesfehérváron. Az óvodásokat a Gurulj Velünk felvonulásra várják, amelyhez futóbiciklivel, kismotorral vagy rollerrel csatlakozhatnak, írja a város portálja. Ezt követően interaktív mesejáték mutatja be számukra a környezet tudatosság, valamint a földvédelmének fontosságát. Az általános és középiskolák 5.-8. évfolyamos tanulói eközben a legmobilisabb osztály címért mérhetik össze tudásukat. A a közösségi közlekedés szabályai is szerepet kapnak, a résztvevők pedig különböző guruló eszközökkel érkezhetnek. Mindkét eseményre szeptember 14-ig lehet jelentkezni. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény ma kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, valamint az internetes visszaélések új formáiról is. Mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
13: Én szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
12: Ma napos és felhősebb idő.

0: És négyen ebben a robogásban, ebben a pörgésben pedig olyan előadók lesznek a társaink, mint Steel, tőle pörög majd a Kiss from a Rose, és a Unique-tól is a Képzeld el, az órát pedig, ahogy ígértem, a Scissor Sisters kezdi már is, ez az I Don't Feel Like Dancing.
1: 108 és 90,4 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

nem kopi. 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben is folyamatosan a sebesség helyes megválasztására hívja fel a figyelmet a rendőrség, illetve kérik, hogy ne lépjük túl a megengedett sebességet. Ennek pedig az az apropója, hogy szeptember elején sebességellenőrzést végeztek a Bicskei rendőrkapitányság munkatársai a 103-ason, ahol Lencse végre kaptak egy olyan autóst, aki a megengedett 50 km/h helyett 106 km/h sebességgel közlekedett. Ez azonban nem játék, hiszen minél gyorsabban közlekedünk, annál kevesebb időnk marad reagálni egy-egy váratlan helyzetre. Így viszont egy baleset következményei is súlyosabbak lehetnek. Vezessen óvatosan, már csak azért is, mert még mindig vadveszély leselkedik ránk az utakon, fokozottabb, mint egyébként, és mivel a vad mozgása kiszámíthatatlan, ezért nem tudhatjuk, hogy mikor és hol ugrik elénk pontosan. Ráadásul ott Nadap térségében, a Velencei Hegység térségében és a 81-es mentén is többször is tapasztalhattuk már azt, hogy az őzek szívesen ugrálnak át előttünk, és azt se felejtse el, hogyha egy állatot lát, akkor valószínűleg azt követi még több is ebben az időszakban. Vezessen óvatosan. Hogyha pedig van közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla egy üzit. 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Robbie Williams-tel túrázhattunk egyet az elmúlt percekben. Ez volt a The Road to Mandalay. Holnap, illetve vasárnap pedig egykori és jelenlegi vasvárisokkal is túrázhatunk, hiszen vezetett túrák indulnak az épület új szárnyában, illetve a teljesen felújított régi épületben. A környéken lakók, illetve az egykori diákok, na meg persze a mostani vasvárisok is nagyon-nagyon kíváncsiak a gimi új épületére és a megújult épületre, éppen ezért ennek a nagy érdeklődésnek engedve, ezen a héten pénteken és vasárnap az épület bejárására nyílik lehetőség. Vezetett bejáráson ismerkedhetünk meg az új szárnnyal és a megújult régi épülettel. Pénteken 17 és 18 órakor indulnak a séták, illetve vasárnap délelőtt 10 és 11 órakor. Egy-egy időpontra maximum 100 fő jelentkezhet, ezért a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához viszont nincs szükség semmi másra, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, ahol a folytatásban már érkezik is a Desperados lágere. Jön a táncolj!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a halott pénztől szólt a dobban az elmúlt percekben, akiknek a szíve pedig az irodalom iránt dobog, illetve a könyvek iránt dobban. Őket várják holnap délután 17 órától Székesfehérváron. A Bartók Béla téren lesz ugyanis egy könyves flashmob, nehéz kimondani így egymás után, próbálja meg, könyves flashmob, méghozzá az Olvasás világnapja alkalmából. Ennek célja, hogy elhagyjunk egy könyvet. Igen, jól hallotta, magunkkal kell vinni egy könyvet, aztán elhagyni a könyvtár előtt a Bartók Béla téren, majd az elhagyottak között pedig kereshetünk helyette másikat. 17 órára várják tehát az Olvasás szerelmeseit a Vörösmarty Mihály könyvtár előtti térre. A villámcsődület szabályai alapján a program időtartama mindössze 15 perc. Ha esetleg az időjárás nem szeretne részt venni ragyogó napsütéssel ezen a programon, és elromlik az idő, akkor a könyvtár zenei és okostermi részlegében tartják majd meg. Életünk legjobb zenéinek hallgatásába viszont az időjárás egyáltalán nem szólhat bele, hiszen bármilyen időnk is legyen, a 90-es, 2000-es évek időszakába, hangulatába így is úgy is elrepülhetünk, hogyha a 101,8-ra és a 90,4-re hangol.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét meg kell állnunk egy picit, de tényleg maximum 3 perc lesz az egész. Mérje nyugodtan stopperrel, aztán jövök vissza életünk bestjeivel. Így például a 4 után már. Az órát pedig a Shakedown kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
5: A 800 g-os 20%-os magyar tejföl 908 helyett 899 forint. Többféle 330 g-os Hello Food készétel 1389 helyett csak 899 forint.
4: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Őszi burkolat készletkisöprés a Hofbaum Braunnál szeptember 14-e és 26-a között. Ha fürdőszobát építesz vagy felújítasz, most érdemes nálunk körülnézned. Hofbaum Braun, az otthonod nálunk kezdődik. Székesfehérvár, Móri utca 104-108 és Mór, Deák Ferenc utca 91-93.
7: Fedezze fel az amerikai kontinens sok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, székesfehérvári irodánkban, Várkörút 54. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Közlekedési változásokat hoz a szombati lecsófőző vigasság. Lezárultak a nyári élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. Benépesül a Dinnyési templom kert. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fehérvári lecsófőző vigasság miatt. A szombati programhoz kapcsolódóan több belvárosi útszakaszt és parkolót lezárnak, emellett a helyi regionális és országos autóbuszok közlekedése is módosul. Az intézkedések többek között az Icsi-liget, a Dózsa-György út, a Szegfügyula utca, a Várkörút és a Mátyás-Király körút környékét érintik. A 15-ös, 16-os, 17-es, 26-os, 26-a, 33-as, 34-es, 38-as, valamint a 42-es helyi buszok közül több terelőúton halad, ezért egyes megállók kimaradnak. Számolt be róla a város oldala. Az idei vigasságra közel 300 csapat jelentkezett, a főzés mellett pedig egész nap kísérő programok várják a látogatókat. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nébih elnökhelyettesét kérdeztük.
9: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
8: Fehérvár megyében 9 alkoholos italból vettek mintát, és 1 bornál tártak fel kifogást. Családi piknikpartit tartanak szombaton Dínyésen. A hagyományőrző központ templomkertjében gyerekfoglalkozások, zenés torna, motoros felvonulás, tánc bemutatók, valamint koncertek várják a látogatókat, tájékoztat Gárdonyváros közösségi oldala. A kínálatot íjászat, arcfestés, kézműves vásár, valamint közös ebéd egészíti ki. Ma napos és felhősebb időszakok váltják egymást, komolyabb csapadék nem várható. Délután kellemes, 24 fok körüli idő ígérkezik, este hűvösebb idő várható. Pénteken egy mediterrán ciklon hozhat esőt, és enyhén visszaesik a hőmérséklet. Vasárnap ismét több napsütés jöhet, a légmozgás mérséklődik. A hétvégén friss reggelekre, napközben pedig 21-23 fokos időre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak az ötórási hírek, amik után pedig már robogunk is tovább életünk legjobb zenéivel, így kettesben egészen 18 óráig, aztán DJ Vibe-ba érkezik majd, és indul vele a Best FM Night Shift, na de addig is itt lesz velünk a Six Plus on the Richard, és a There She Goes, és a Tankcsapda is a Pesten megjelent Isten című dallal, az órát pedig a Shakedown kezdi.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most arra kíváncsiak a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai, hogy mivel élünk. Ezzel a címmel indult útjára ugyanis egy felmérés az Európai Központi Bank koordinálásában egy nemzetközi kutatás részeként ebben a hónapban egy kérdőívet tölthetnek ki azok, akik erre felkérést kaptak a Központi Statisztikai Hivataltól. A program célja, hogy a háztartások pénzügyi helyzetéről és a jövedelmi viszonyairól képet adjon, valamint a fogyasztási és a megtakarítási szokásairól is. A kérdőív kitöltésére a hónap végéig, tehát szeptember végéig van lehetőség, utána viszont ezt személyesen vagy telefonon lehet megtenni december 14-éig. Ez a felmérés most már 5. alkalommal valósul meg, és az unió tagországai vesznek részt benne. 15 000 véletlenszerűen kiválasztott magyarországi háztartást kérdeznek meg. Az adatszolgáltatás teljesen önkéntes alapú, hogy hogy is zajlik pontosan ez a nemzetközi kutatás, arról pedig a város weboldalán talál részletes infókat. Én pedig az ön véleményére lennék kíváncsi, hallgatói észrevételeire, hogy milyen furcsaságot tapasztal most így Fejér megyében. Hogyha van infója, akkor tegye meg, hogy dob róla egy üzit, de persze a közlekedési helyzetről is várom. Az SMS-eket és a Viber üziket, miközben pörgetem életünk legjobb zenéit itt a Besten.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ebben a hónapban is izgalmas kiállításokkal készül a Vörös Marti Mihály könyvtár látogatói számára. Az ősz első hónapjában a Tolnai utcai tagkönyvtárban azt a képeslap kiállítást tekinthetjük meg, amely Sárosi István képeslap gyűjteményének tematikus darabjait mutatja be. Az egyszer volt, hol nem volt, mesék, mondák, legendák képeslapokon értelemszerűen most a mesék, mondák világába kalauzol el minket. A gyűjteménye már több mint 60 ezer darabra datálható. Aztán a szénatéri tagkönyvtárban október 3-áig látható az az ásvány és őslény kiállítás, amely Veres Viktor gyűjteményének darabjait tartalmazza. Ő egy 12 éves tanuló, aki óriási rajongója az ásványoknak és az ősmaradványoknak. A pedagógiai szakkönyvtárban szeptember 24-éig látható Préda András, a kortárs magyar fotóművészet tehetségének képeiből rendezett tárlat, a budai úti tagkönyvtárban pedig Lázár Ervin tiszteletére nyílt egy mini kiállítás. Itt a legendás meseíró életrajzán és könyvein kívül róla szóló idézeteket is megismerhetünk, illetve azzal az elbeszéléssel, amelyben Székesfehérvár is helyet kap, hiszen itt töltötte diák éveit. Az ingyenes kiállításra a könyvtárak nyitvatartási idejében sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják 024-ben teljes non-stop nyitvatartással a 90-es 2000-es évek szerelmeseit, mert hogy ezer időszak Besteit gyűjtöttük össze és játsszuk tényleg megállás nélkül. Ezek közül a folytatásban pedig már érkezik is Nagy Ricsi slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Akon slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ White Boy, és indul vele a csütörtök esti Night Shift, tehát életünk legjobb zenéinek lejátszása nem szakad meg. Nem úgy, mint Horváth Tomi szíve, aki erről dalol nekünk a folytatásban, itt a csütörtöki perc délutánban.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Kikaptak és befejezték VB szereplésüket a női kosarasok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Uniós támogatással fejlesztik a víziturizmust az Alsó-Tiszán és a Marason. A beruházás részeként 8 biztonságos vízitúra megállóhelyet alakítanak ki 2028 közepéig. A Tisza mentén Csongrádon, Csanyteleken, Mincenten és Szegeden. A Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon épül ki a túrázók kikötéséhez szükséges infrastruktúra. Csanyteleken és Makón mobil konténerekből kialakított megállóhely is épül. A Maroson ez lesz az első ilyen jellegű fejlesztés. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzési törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvényekről is. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a víziszárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Befejezte VB szereplését a magyar női kosárlabda válogatott. Völgyi Péter együttese a berlini negyed döntőben 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól. A magyar csapat így is emlékezetes tornát zárt. 28 év után szerepelt újra világbajnokságon, és 40 év után jutott be ismét a legjobb 8 közé. Felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, de néhol még kisebb esőzápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15-23 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét több lesz a felhő és sokfelé várható esőzápor, zivatar. Délkeleten kisebb a csapadék esélye. A legtöbb helyen 16 és 22 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Keleten és délkeleten azonban jóval melegebb lehet, a határ közelében akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
1: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is akcióban vannak a kiberbűnözők. Kezdetét vette a Dériné program új évada. Többfelé lesz eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek a tincson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
1: Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához. 23% a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Jövő héten két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd interpellációk és bizottsági jelentések vitája következik. A képviselők később döntenek egyebek mellett a szakképzési és az igazságügyi törvények módosításáról. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, akik sikeres megválasztásuk esetén esküt tesznek majd. Elkezdődött a Dériné program új évada. A szezonban 9 új bemutatóval, valamint több mint 4500 előadással, témanappal és kulturális eseménnyel várják a közönséget. A Dériné társulat 140 alkalommal lép színpadra, 3 új produkcióval is készül. Az oktatási programok keretében mintegy 640 ezer gyermeket szeretnének elérni. Az országjárás 500, a Vándor Színház 60 előadást tervez, emellett határon túli eseményeket is rendeznek. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet-délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hertz?
4: Így
3: Hertz,
4: van.
3: Mega Hertz.
4: Mega
3: Hertz. Jó, akkor na de ez a sütörtök. Még egy órán keresztül DJ Millerrel lemezjátok magad.
0: Best

0: játszóknál. DJ Miller.
1: Én már nem is tudom, 7.-8. résznél jár a Mission Impossible most a legutóbbi?
2: Nem tartom számon, hát mindegyiket megnézem, de hogy már
1: hányadik.
2: Nem tudok lehet, ezzel mit kezdeni.
1: Lehetne az megnézem. A következő rész, ugye a klasszik jelenet, hogy így leereszted a Tom Hanks-t, tudod, hogy éppen ott csak megáll így a föld fölött.
2: Egy centire.
1: És mondjuk. Igen, és akkor az lenne neki a mission, a küldetés abban a részben, hogy rávenni az effendit, hogy eljöjjön velünk koncertre. Az lenne az utolsó része.
2: Például egy jó Stevie Wonder, nem?
1: Erről akartam pontos, hogy te mennyi esélyt látod annak, hogy erre mi Istvánunkat elrángatjuk.
2: Pedig hát arra, hogy engem elrángatsz, arra elég nagy esély van, mert ugye én imádom. Nagyon nagy. Tehát naponta nézem a régi videóit is, viccen kívül mondom. Tehát ő nálam egy akkora ikon gyerekkorom óta.
1: De ezt pont tegnap beszéltük az FND-vel, meg ugye régebben is ez volt, mindig a Lauerrel csináltuk ezt, hogy beszélünk valamiről. Nem, te mi van a Shakedown-nal? Nem tudsz róla valamit? Nem. Az 2 hét múlva kijön egy új Shakedown kislemez. Tehát mindig beszélünk valamit, és utána megtörténik. Beszéltük tegnap az FND-vel, hogy ezt kéne most megkod mondjuk a Lotto 5-össel. De hogy a Stevie Wonder az ugyanez volt. Tavaly vagy tavaly előtt volt egy olyan, pufogtam, hogy Stevie Wonder Tour 4, vagy úgy, hogy és akkor kiderült, hogy a 2 hónapja lett egyébként vége a Stevie Wonder Tournak, mondjuk az csak Amerikában volt, és akkor már azóta mindig így néha-néha, amikor így följön, hogy azért de jó lenne Stevie Wonder Tourné, és tessék!
2: Sírtad, ugye egy London nincs is messze, ugye
1: fel
2: a Lepcsiről, le a Lepcsiről, aztán ott is vagyunk, úgyhogy...
1: Erős a gyanúm, hogy erre ketten megyünk. Vagy te egyedül, ahogy én a mostani formában ismerem.
2: Vásárold meg,

0: a lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Az öreg Kungs.
2: Kungs. Az igen. Én ugye nem kungoltam.
1: Kungs, el biztos a kutya volt. Hát az Elce foglalta egyetlen dalcímbe a te hétvégédet, ugye? Never going home.
2: Így van, így van.
1: Te még úgy csütörtökön a vasárnapig haza se.
2: Igen, igen, főleg a vasárnap az úzós lesz most pláne, úgyhogy hazafelé egy 250 kötője 280 kilométer. Úgyhogy...
1: Haladjunk szépen lépésre. Csütörtök van, mi van ma?
2: Csütörtök? Nem, ma nyugalom van, képzeld el. Azért most az őszi menetrend szerint azért próbálom azt, hogy csütörtökön egy mód van rá még legyek
1: otthon.
2: Aztán holnap, azaz pénteken egy jó kis borbár, ugye, főváros szívében. Utána pedig Dombegyház, bizonyám 250 kilométerre van a legrövidebb úton,

0: legendás Babilonban, ők ott voltak, mint technikai személyzet, meg mint helyi DJ, úgyhogy egyből nagy pacsizás, haverkodás.
1: Hát ez veszélyt tud lenni.
0: Hát igen, igen, de mivel ott most volt a buli, így most is az lesz. Ha érted, mire gondolom.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: És ha nem bánt volna el olyan csúnyán az élet a Whitney Houstonnal, ugye, mint ahogy?
2: Igen, sajnos.
1: Simán benne lenne a pakliba, hogy most még az ő turnéjára is ugyanígy nyácsorgatva várnánk a jegyértékesítés, mint a Stevie Wonderére.
3: Egyébként az ő videóit is, a Stevie meg a Whitney nálam olyanok, hogy tényleg szinte napi szinten ugye beleszaladok a különböző platformokon, ilyen rövid videókba, tudod, ilyen egypercesekbe. Különböző duettek, a Stevie is rengeteget duettezett, volt Elton Johnnal, stb. Tehát ezeket én imádom. Tehát visszarepít az időben, a múltba, és tényleg ez olyan meghatározó dalok voltak, amelyeket ők énekeltek, szereztek, stb. Előadtak, duetteztek, úgyhogy hát ez sajnos már Sándorom a múlt, de a Stevie ezért nagyon fontos, mert ugye Lionel Richie-re is elmentem tavaly, ugye?
1: Muszáj. Jó,
3: akkor
1: na, hát
3: Stevie-re
1: akkor...
3: nem
1: így, hát akkor azt mondtad, ez a múlt, akkor jövő meg az, hogy jövő csütörtök.
3: Így van.
1: Várunk vissza téged, okay, szeretettel, ezt megköszönjük szépen.
3: Én is köszönöm, sziasztok! Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is komoly a szájban. Közép-Európa szerepe kulcsfontosságú az Európai Unióban, hangzott el a V4-es csúcson. Együtt ünnepelhetnek a Kárpát-medence középiskolás diákjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Erős Közép-Európa nélkül nincs erős Európai Unió, ez volt az egyik fő üzenete a visegrádi négyek és Írország kormányfői pozsonyi találkozójának. A V4-ek abban állapodtak meg, hogy a jövőben gyakrabban és intenzívebben egyeztetnek. A tárgyaláson az illegális migráció, a határvédelem, az energia és az uniós költségvetés is napirendre került. A hideg front sem hoz egyelőre igazi fordulatot, az ország több mint 96%-án továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, az Alföldön pedig a legsúlyosabb a helyzet. A Hungaromet szerint ma és holnap többfelé várható eső zápor, de számottevő javulásra csak a Dunántúl egyes részein van esély. Az elmúlt 90 napban 110-180 milliliterrel kevesebb csapadék hullott a szokásosnál. A szárazság a termést is súlyosan érinti, a nyári kapás növények jellemzően elszáradtak, a kukorica termés pedig az ország nagy részén katasztrofális. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Utazási pályázatot hirdet középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki tanulók, tanárok és iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5-ig várják. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az időjárás ugyan tett róla, hogy minél hamarabb elfelejtsük a nyarat, mi azonban teszünk róla a következő órában, hogy ezért a nyári hangulat egy picikét még visszajön, amennyire lehet. Welcome to Saint-Tropez, érkezik majd DJ Antoine, aztán mi Chico Latino, ezt majd Jerry Halliwell hozza, és jön már is egy kis baja-baja a Safri Duo-tól itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultranaté, a

Bestefem a legjobb zenék. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 36 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött minden Will Smithnek, hiszen 1990. szeptember 10-én mutatták be az NBC-n a The Fresh Prince of Bel-Air című sorozat első részét, amelynek köszönhetően a világ megismerte Will Smith-t, akkor még Fresh Prince-t, és jó barátját DJ Jazzy Jeff-et. És most csak Will

Stefan a legjobb zenék, ugyan a két dal egyáltalán nem hasonlít egymásra, de Vemes korszakában is volt egy Freedom című dala, meg ez is Freedom, és hogy összekeverjék a kettőt, ehhez azért odaérte, hogy 90. Szóval a Freedom 90 érkezik George Michael-től itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson, mozgással gyógyítható, illetve megelőzhető több betegség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világ. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet-délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: My dream is to fly over the rainbow so high. Nagyon jól tudjuk, hogy ahhoz a szivárványhoz, ami fölött Yves Larocque szeretne majd átrepülni, az kell napsütés, meg eső. Hogy ebből a kettőből mi lesz holnap, ezt is elárulom a következő órában. 9 és 10 között itt a Besten. Érkezik a Rise Up az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

Best of a Legers, nekik akkor egy picikét adunk a latinos hangulatnak. Először egy kis Pasilda az Afro Medúzától, aztán Viva España a Bombontól, és ebben az órában még azért egy Gaggio So Many Times is érkezik. 10-ig bezárólag itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, ki gondolná erről a dinamikus, energikus, vidám, diszkó, klasszikus dalról, hogy Candy Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Romeo és Julia című filmbetétdala Young Hearts Run Free, itt a Best.

Best FM a legjobb zenék. Az óra legelején szivárvány kialakulásának vonatkozásában ígértem én időjárás jelentést, illetve előrejelzést a holnapi napra. Hát az összetevőkből holnap csak eső lesz, napsütésre ne is tessék számítani. Egészen pontosan 18 fokos nappali max.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Új nevet kapott a NAV egyik fontos felülete. Rendhagyó koncert lesz az atlétikai világdöntőn, többfelé kell esőre készülni. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához, 23% a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Történelmi pillanatok Budapesten a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
1: Kezdődik a Táltossza már fesztivál Biatorbágyon. A háromnapos vándorbábos és utcaszínházi fesztiválon gyerek és felnőtt előadások, különleges foglalkozások és kézműves vásár is szerepel a programban. A rendezvényhez idén országos zsonglőr találkozó is csatlakozik. Többfelé lehet eső zápor, hajnalban 12-18 fokot mérhetünk majd. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az öngyilkosság megelőzésének napja, vagy az öngyilkosság elleni világnap, nem is tudom, hogy mi lenne a pontos megnevezése a mai világnapnak így szeptember 10-én. Mi minden esetre ettől a hangulattól igyekszünk minél jobban eltávolodni a legvidámabb dalokkal a következő órában, és jön majd Wakefield a Saturday Night, a Spike a Respect-tel és Tyo Cruz a Troublemaker-rel.
3: Ez a Night Shift a Best

képzelni, két olasz producer és egy dán énekesnő egészen az angol lista éléig menetelt ezzel a dallal. Olyannyira, hogy 2020-ban a Brit Guardian magazin minden idők 100 legjobb angol listavezető dala között ezt a most érkezőt a 91. helyre sorolta. Jön Wakefield és a Saturday Night itt a Besten, a legjobb zenék.

Stefan a legjobb zenék. Mind a kettő a vízben játszódott, mind a kettő egy animációs mesefilm volt, mind a kettő borzasztóan vicces volt, és felnőttek gyerekek egyaránt élvezhették, és annak ellenére, hogy a cápa mesének volt külön saját betétdala is, és világsztárok kölcsönözték a karaktereknek a hangjukat, mégis hát körökkel megelőzte őket a Nemo nyomában, úgyhogy állítólag ezért nem lett második része a Car Wash-nak. A betétdal érkezik most Missy Elliottnak és persze Christina Aguilera-nak köszönhetően. Car Wash!

szokásos és időszakos forgalomkorlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani. Szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti, autóval ne is próbáljon meg a Atlétikai Stadion környékét.

0: Come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: ja nem.
1: Ezt nem a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen